učilo me ponosu na pa. Kao zidovi strahe koji ostaju tam.

Panda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Drága tél jöhet, egyre drágább a pelet. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pelet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavalyinál. Jelenleg egy tonna pelet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra. A szakember szerint az áremelkedés egyik oka, hogy a lakosság a korábbi éveknél jóval hamarabb, már júliusban megkezdte a tüzelőanyag beszerzését, ami rövid idő alatt jelentősen megnövelte a keresletet. A hazai gyártók a belföldi szükségletek mintegy 90-92%-át fedezik, így a szakember szerint nem kell hiánytól tartani. Glavonyics arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén először fordulhat elő, hogy a pelet használata drágább lehet az éjszakai árammal való fűtésnél. A fogyasztóknak azt tanácsolja, hogy ne vásároljanak pánikszerűen és ne fizessenek a jelenlegi legmagasabb árakon. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbiában tavaly a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalma meghaladta a 2 milliárd 200 millió eurót, ami lakosonként több mint 300 eurót jelent. Ebbe az összegben nem számították bele azokat az étrendkiegészítőket, amelyeket a polgárok saját maguk vásárolnak meg. A legnagyobb 15%-os növekedést a vényköteles gyógyszereknél jegyezték fel. Ide tartozik az onkológiai betegek kezelése, valamint az idegrendszeri és az anyagcsere betegségek terápiájára szolgálják. Készítmények is. A szerbiai gyógyszer és orvostechnikai eszközök ügynöksége szerint az országban 5146 törzskönyvezett gyógyszer van, köztük a legújabb és legköltségesebb terápiák közül is több, így biztosítani tudják a betegek számára szükséges kezeléseket. A cél az is, hogy minél több a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer kerüljön fel erre a bizonyos listára. A gyógyszergyártó vállalatok ma már eljönnek Szerbiába, klinikai vizsgálatokon is részt venni. Jelenleg mintegy 349 emberi felhasználásra szánt klinikai gyógyszerkísérlet és vizsgálat zajlik, mondta Pavle Zelić, a gyógyszer és orvostechnikai eszközök ügynökségének képviselője. A szakemberek szerint az idősödő társadalom miatt a következő években tovább növekedhet a gyógyszerek és a korszerű terápiák iránti igény Szerbiában. A hétfői forgalomban is vezessenek fokozott figyelemmel, több útszakaszon továbbra is munkálatok zajlanak. Aki Magyarország felé indul indulás előtt, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelők aktuális forgalmát. A reggel Vajdaságban hűvös, ezért különösen figyeljünk a párás, nedves útszakaszokra. Vezessenek óvatosan és érjenek célba biztonságban.
1: Időjárás.
3: A mai derűs, de hideg reggel után napközben fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet és kisüt a nap. Gyenge és mérsékelt erejű délkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 6, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 213 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Andrea vagyok.
6: Én pedig Zenóbia, jó reggelt, kedves hallgatóink, jó reggelt, Vajdaság!
5: Hétfő reggel van, október 5-e, új hét, új lehetőségek, és ugyanaz a kérdés. Ki találta ki, hogy a hétfőnek ilyen korán kell kezdődnie?
6: Szerintem valaki, aki nem kelt hajnalban.
5: Biztosan, de ha már felkeltünk, húzzuk ki belőle a legjobbat, és ehhez érkezzen a mai pozitív gondolatunk. Nem kell hétfőn az egész hetet megoldanod, elég, ha ma teszel egyetlen jó lépést.
6: Na, ezt szeretem, mert hétfő reggel hajlamosak vagyunk fejben már péntekig végig rohanni.
5: Pontosan mennyi munka lesz, mit kell elintézni, hová kell menni, mit felejtettünk el.
6: És még az el sem fogyott az első kávé.
5: Pedig lehet, hogy ma csak annyi kell, hogy elkezdjük azt az egy dolgot, amit már régóta tologatunk, nem kell rögtön tökéletesnek lennie, csak kezdjük el. És ebből született meg a mai nap kérdése is, figyeljenek, mert kíváncsiak vagyunk a válaszokra. Mi az az egyetlen dolog, amit ezen a héten végre szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta?
6: Na most sokan hirtelen nagyon csendben lettek.
5: Lehet az egészen apró dolog, és felhívni valakit, akinek már régóta ígérjük rendet tenni abban a bizonyos szekrényben.
6: Ne nézz rám, Andrea!
5: Elkezdeni mozogni, elintézni egy régóta halogatott ügyet, megsütni valamit, amit hónapok óta tervezünk, vagy végre időt szakítani saját magunkra.
6: Én tudom az enyémet.
5: Na?
6: Ezen a hétren végre nem halogatok semmit.
5: Mikortól?
6: Majd holnaptól.
5: Na, hölgyeim és uraim, pontosan ezért kérdezzük. Írják meg nekünk, mi az az egy dolog, amit ezen a héten végre szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta. Lehet komoly, vicces, egészen hétköznapi, vagy akár valami olyan, amit már napok óta mondogat magának. Várjuk a válaszokat, mert később természetesen fel is olvasunk közülük néhányat.
6: És ki tudja, ha ma leírjuk, talán már nehezebb lesz megint azt mondani, hogy majd egyszer.
5: Így van, úgyhogy induljon ez a hét egyetlen jó lépéssel, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És ha már szépen elindítottuk ezt a hétfőt, ideje megnéznék, kik azok, akiknek ma még egy plusz okuk is van ünneplésre.
4: Október 5-én elsősorban az Auréleket köszöntjük névnapjuk alkalmából.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Aurél hallgatónknak, és természetesen azoknak is, akiknek a családjukban, baráti körükben vagy munkahelyén van egy Aurél, nehogy elfelejtsék felköszönteni.
4: Most szóltunk időben, innentől nincs olyan, hogy jaj, tudtam én, csak egész nap készültem rá.
3: Az Aurél név latin eredetű, az Aurelius névből származik, és jelentését az arany, aranyló szóhoz kapcsolják.
4: Na ez már eleve jól hangzik, aranyló név, aranyló október.
3: És akkor már csak egy aranyló sütemény kell mellé.
4: Vagy egy aranyló rántott hús.
3: De hogyan jutottál el a névnaptól a rántott húsig ilyen gyorsan?
4: Hétfő van, a szervezetem még keresi a motivációt.
3: Kedves aurélok, azt kívánjuk, hogy ezen a napon legyen körülöttük sok szeretet, jó kedv, néhány váratlan kedves szó.
4: Egy finom kávé, egy szelet torta.
3: És legalább egy olyan ember, aki azt mondja, ma te csak ülj le, majd én elmosogatok.
4: Na, Andrea, ez már nem névnapi köszöntő, hanem fantázia.
3: Álmodni azért szabad, Isten éltesse sokáig az auréleket, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepli a névnapját. Legyen ez a hétfő egy picit ünnepibb, egy picit vidámabb, és jusson belőle egy szelet sütemény azoknak is, akiknek ma nincs névnapjuk.
4: Ezt a részt különösen támogatom.
3: Boldog névnapot kíván a Tisza hangja és a Panda Rádió, maradjanak velünk!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Music Sauce.
1: Honda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Most pedig jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, és az Anubia ma egy komoly hétfői problémát oldunk meg.
3: Hallgatlak, Andrea.
2: Mi történik, ha valaki nem tudja eldönteni, hogy kávét kérjen, vagy csokit?
3: Megissza a kávét, aztán megeszi a csokit.
2: Túl egyszerű. Mi ma összerakjuk a kettőt, és készítünk egy puha, csokis kávés szalátát.
3: És a következők a hozzávalók. Készítsünk elő 20 deka lisztet, 15 deka cukrot, 3 tojást, 10 deka vajat, 10 deka étcsokoládét, 1 deci erős, lefőzött és kihűtött kávét, 1 deci tejet, 2 evőkanál cukrozatlan kakaóport, 1 teáskanál sütőport, 1 csipet sót.
2: És már is itt a fontos lényeg, a kávé legyen kihűlve, mielőtt a tésztához adjuk. De hogyan készítjük a vajat, az étcsokoládéval óvatosan összeolvasztjuk, majd félretesszük egy kicsit hűlni. A tojásokat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a csokis vajat, a kávét és a tejet. Ezután mehet bele a liszt, a kakaópor, a sütőpor és a csipet só.
3: És meddig keverjük?
2: Csak addig, amíg szépen összeáll, nem kell túl keverni. Sütőpapírral bélelt nagyjából 20x30 centis tepsibe simítjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20-25 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, de ne szárítsuk ki, ennek a sütinek éppen az a jó, ha belül kellemesen puha marad, és jöjjön a kávés krém Zenobia.
3: Na, most kezd igazán érdekes lenni.
2: Ehhez kell 25 deka mascarpone, 2 deci hideg habtejszín, 2-3 evőkanál porcukor, 1-2 teáskanál instant kávé, kevés forró vízben feloldva, majd teljesen kihűtve. A tejszínt felverjük, a mascarpone-t kikeverjük a porcukorral és a kihűlt kávéval, majd óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot. Amikor a sütemény teljesen kihűlt, rákenjük a krémát.
3: És ha még ezen a ponton sem elég csokis,
2: akkor ön hivatalosan is a panda rokona. A tetejére reszeljünk egy kávés étcsokoládét, vagy szórjunk rá kakaóport, és jöhet a panda csavar.
3: Éreztem, hogy még nincs vége.
2: Nincs bizony, a tetejére kerülhet néhány szem durvára tört, pirított, mogyorú, és tálalás.

0: Igazi hétfőmentős ütemény.
1: A Panda szerint pedig a hétfő hivatalosan és könnyebben feldolgozható, ha sütivel kezdjük.
0: Tudományosan ezt nem tudjuk bizonyítani.
1: De egy tepsivel hajlandóak vagyunk kísérletezni.
0: Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, most pedig folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban. Hamarosan érkezünk a zenetörténeti morzsákkal.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: good.
1: It's my station. Mondo Rádió.
2: Most pedig jöjjenek a zenetörténeti morzsák, és ma visszatekerjük az időt a 2000-es évek elejére. Zenobia mondok egy dalsort, illetve inkább csak egy címet. Bárcsak újra itt lennél.
3: Ez nem más, mint a Vizion.
2: Bizony, és szerintem most jó néhány hallgatónk fejében már el is indult

0: Dalmam a Vizion 2002-ben alakult magyar popformáció volt. A csapatot Stevanovics Krisztián művész nevén színben alakította, illetve Molnár Márta és Nyitrai Eszter alkották még a csapatot.
1: És Stevanovics Krisztián neve nem véletlenül lehet ismerős.
0: Nem bizony, ő Stevanovics Dusán fia és Zorán unokaöccse, vagyis egy olyan családból érkezett, amelynek neve évtizedek óta összefonódik a magyar könnyűzenével.
1: Na, akkor ott a családi ebédnél valószínűleg volt miről beszélgetni.
0: És lehetőleg senki sem mondta azt, hogy na, te mikor keresel végre valami rendes foglalkozást? A Vizion első és egyetlen nagy lemeze 2003-ban jelent meg a Valami Más címmel, és volt néhány daluk, amelyet annak idején nagyon sokat lehetett hallani a rádiókban, ilyen volt az Énekeld velem, a Valami Más, és természetesen a Bárcsak újra itt lennél. Korabeli zenei beszámolók szerint utóbbi különösen népszerű lett a rádiókban és a kívánságműsorokban.
1: És tudod, mi az érdekes ezekben a dalokban? Ha ma meghalljuk őket, nem csak magára a zenére emlékszünk,
0: hanem arra is, hogy hol voltunk, akkor kivel voltunk, és mit csináltunk.
1: És esetleg kibe voltunk szerelmesek.
0: Na, ezt most ne kezdjük el, mert nem értünk még a rovat végére. És van még egy érdekesség. Stevanovics Krisztián nem csak zenészeket dolgozott a Visionban, a csapat videóklipjeinek rendezésében is fontos szerepe volt, a Bárcsak újra itt lennél klipjét is ő rendezte.
1: Tehát zene, előadás, videó.
0: Komplett csomag. 2006-ban új dallal is jelentkeztek, Nem kérek más címmel. Ezt akkor egy tervezett második nagylemez előfutáraként mutatták be. A Vizion története végül nem lett hosszú, Nyitrai Eszter 2006-ban távozott, a zenekar pedig később befejezte működését, Krisztián ezután Szimbáin néven folytatta a zenei pályáját.
1: Érdekes, hogy egy zenekarnak nem feltétlenül kell évtizedeken keresztül működnie ahhoz, hogy hagyjon maga után olyan dalt, amelyre 20 év múlva is emlékszünk.
0: Pontosan, és most gondoljunk bele, a Valami Más 2003-ban jelent meg.
1: Andrea, ne számolj!
0: De hát ez zenetörténeti morzsák, Zenóbia.
1: A zenetörténet rendben van, a mi történelmünket hagyjuk békén.
0: Jó, akkor fogalmazzunk úgy, nem öregszünk.
1: Csak egyre több dalhoz tudjuk azt mondani, hogy erre én még emlékszem.
0: És talán ez a zene az egyik legszebb tulajdonsága. Elég néhány hang, és egyszer csak visszavisz bennünket egy másik időbe. Ez volt a zenetörténeti morzsák ma a Vizion együttessel, és ha most kedvük támad hozzá, akkor dúdolják velünk, Bárcsak újra itt lennél, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, a reklám után pedig érkezik a Vizion.
2: Reklám.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.
4: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
5: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
6: AMT Uni Agent Svet kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
7: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
8: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Honnan rádió? Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Kapaszkodjunk meg, mert indul a Tisza hangja időgépe, ma október 5-e van, és ahogy ilyenkor szoktuk, visszanézzük, mi minden történt ezen a napon évekkel, évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt.
4: Csak azt mondd meg előre, hogy kell levinnem útlevelet.
3: Nem kell, kávét viszont ajánlok, elég messzire megyünk. Mégpedig 1962-ben megérkezett James Bond a mozivászonra, kezdjük egy igazi filmes legendával. 1962. október 5-én tartották Londonban a Dr. No premierjét, az első James Bond regényből készült mozifilmet, a 007-es ügynököt Sean Connery alakította.
4: A Bond, a James Bond.
3: Na, ezt vártam. A film egy olyan mozisorozat kezdetét jelentette, amely több mint 6 évtizedettel később is a filmtörténet egyik legismertebb franchise-a.
4: Elegáns öltöny, különleges kütyük, gyors autók.
3: És valahogy soha nem az a problémája, hogy hétfő reggel nincs kedve felkelni. És most figyeljenek, mert ugyanezen a napon, 1962. október 5-én Nagy-Britanniában megjelent a Beatles első kislemeze, a Love Me Do.
4: Várj James Bond és a Beatles egyetlen napon?
3: Bizony, 1962. október 5-e elég jól sikerült a brit popkultúrában. A felvételen Paul McCartney és John Lennon énekét hallhatták, a jellegzetes szájharmonikát pedig Lennon játszotta.
4: És akkor még senki nem sejthette igazán, mekkora történet kezdődik.
3: Pontosan, néha egyetlen kislemez elég ahhoz, hogy megváltoztassa a könnyű zene történetét.
4: Mehetünk még messzebbre?
3: Felfelé. 1984. október 5-én a szovjet kozmonauta Svetlana Savitskaya küldetése után ismét fontos mérföldkőként került a figyelem középpontjába az űrkutatás női története. Savitskaya volt az első nő, aki űrsétát hajtott végre még ugyanabban az évben, júliusban.
4: Na jó, én reggel néha a konyháig is nehezen jutok el, különösen hétfőn reggel.
3: Ő pedig kiment az űrhajóból.
4: Rendben, ezt a hétfőt akkor most nem panaszkodom végig.
3: És van október 5-ének egy olyan évfordulója is, amely a technológia világát idézi. 2011. október 5-én 56 éves korában hunyt el Steve Jobs, az Apple egyik társalapítója. Az ő neve szorosan összekapcsolódott többek között a személyi számítógépek, az iPad és az iPhone történetével.
4: Vagyis olyan eszközökkel, amelyek végül azt is megváltoztatták, hogyan hallgatunk zenét, hogyan fényképezünk, vagy hogyan kommunikálunk.
3: És hogyan keressük a telefonunkat, miközben éppen a kezünkben tartjuk.
4: Na végre egy technológiai jelenség, amit személyesen is ismerek.
3: És egy születésnaposunk is van, 1975. október 5-én született az angol színésznő Kate Winslet.
4: Titanic?
3: Bizony, sokak számára örökre Rose maradt a Titanicból, ahol Leonardo DiCaprio oldalán játszott, de pályafutása természetesen jóval több ennél, az egy filmnél, és később Oscar-díjat is nyert.
4: És ma hány éves?
3: 2026-ban 51.
4: Akkor innen is boldog születésnapot kívánunk!
3: Hát, ha éppen a Panda Rádiót hallgatja, magyar kanizsát.
4: Na, akkor ma mit pakolunk az időgépbe?
3: Volt James Bond, megszólalt a Beatles, jártunk az űrben, felidéztük Steve Jobs munkásságát, és felköszöntöttük Kate Winsletet.
4: És mindez néhány perc alatt.
3: Ezért jó a rádiós időgép, nincs dugó, nincs útlevél és üzemanyagot sem kér.
4: Csak egy kis kávét.
3: Azt viszont folyamatosan, és talán ez a rovat mindig ugyanarra emlékeztet bennünket, egy hétköznapinak tűnő dátum mögött is rengeteg történet rejtőzik. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon itt a Panda Rádióban, most pedig következik a Beatles.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
3: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
5: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
6: Most pedig jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenóbia, ásíts egy nagyot!
7: Most adásban?
6: Most kivételesen szakmai céllal, mert ma arról beszélünk, amikor egy nagyobb ásításnál egyszer csak megfájdul az állkapcsunk.
7: Vagy kattan egyet.
6: Pontosan, egy-egy fájdalmatlan kattanás önmagában még nem feltétlenül jelent betegséget, de ha az állkapocs rendszeresen fáj, nehezen nyillik, akad, vagy az ásítás és a rágás kellemetlenné válik, azt már érdemes kivizsgáltatni, de mi is fáj ilyenkor? Az alsó állkapcsunk a koponyához az úgynevezett állkapocs izülettel, vagyis ezzel kapcsolódik, de használhatjuk beszédnél, evésnél, nevetésnél és természetesen ásításnál is.
7: Tehát elég sokat dolgozik.
6: Igen, nagyon is, és ha az izület vagy a körülötte lévő rágóizmok túlterhelődnek, megjelenhet a fájdalom. Ennek több oka lehet, például fogszorítás vagy fogcsikorgatás, stressz miatti izomfeszülés és izület működési zavara, sérülés és ritkábban más izületi vagy fogászati probléma is.
7: Miből gyanakodhatunk arra, hogy az állkapocs izület környékéből ered a probléma?
6: A fájdalom jelentkezhet az állkapocsnál, az arcban vagy a fül környékén, előfordulhat kattogás, recsegés, merevség, nehezebb szájnyitás és néhány embernél fejfájás is társulhat hozzá. Érdemes arra is figyelni, hogy reggelente fáradtnak vagy feszesnek érezzük-e az állkapcsunkat. Ez utalhat arra, hogy éjszaka összeszorítjuk vagy csikorgatjuk a fogainkat.
7: Vagyis miközben azt hiszük, hogy pihenünk, az állkapcsunk túlórázik.
6: Pontosan, és még fizetés sem kér érte. De mit tehetünk otthon, ha enyhébb átmeneti panaszról van szó, néhány napig kímélhetjük az állkapcsunkat, válasszunk puhább ételeket, kerüljük a nagyon kemény vagy rágós falatokat és a rágógumit, ásításkor se próbáljuk erőltetni a lehető legnagyobb nyitni a szánkat.
7: Tehát az oroszlános ásítást most egy kicsit visszafogjuk.
6: Igen, és egy meleg borogatás is kellemes lehet a feszes rágóizmokra, viszont ne kezdjük el saját magunk erővel az állkapcsunkat kezelni. De mikor kérünk orvosi segítséget, ha a fájdalom tartós, visszatérő vagy erősödik, érdemes fogorvoshoz vagy orvoshoz fordulni. Különösen fontos vizsgálat, ha nem tudjuk rendesen kinyitni vagy becsukni a szánkat, az állkapocs elakad, jelentős duzzanat, láz vagy sérülés jelentkezik.
7: És van még valami, amit nem szabad elfelejteni.
6: Igen, ha az állkapocs fájdalom mellkasi nyomással vagy fájdalommal, légszomjal, hideg berejtékezéssel, hányingerrel vagy szokatlan gyengeséggel együtt jelentkezik, ne könyveljük el egyszerű állkapocs problémának, mert akár szív probléma jele is lehet, ilyenkor sürgős orvosi segítség szükséges.
7: Akkor a mai üzenet, ha egyszer ásításkor egy picit megfájdul, még nem kell megijedni.
6: De a rendszeresen fájó állkapocs nem olyasmi, amit természetesnek kell elfogadnunk. A fájdalom a szervezetünk jelzése, érdemes megkeresni, mi áll mögötte.
7: És most már ásíthatok?
6: Persze.
7: Köszönöm.
6: Na azért ne nyerd le a mikrofont. Ez volt a Szépség és Egészség percek, folytatódik a Tiszta hangja itt a Panda Rádióban. Nem sokára érkezünk a horoszkóppal, pandás módra.
5: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Elérkezett az idő, amikor félretesszük a hétfői teendőlistát, felnézünk az égre, és megkérdezzük. Kedves csillagok, legalább ti tudjátok, mit csinálunk.
3: És?
2: Azt mondták nagyjából.
3: Remek. Akkor már ők is többet tudnak nálam hétfő reggel.
2: Kezdődjön a horoszkóp pandás módra. Kos, lendületesen indul a heten, csak arra vigyázzon, hogy ne akarjon már délelőtt mindent elintézni. Valaki ma próbára teheti a türelmét, mielőtt válaszolna, számoljon 10-ig.
3: Ha nagyon ideges, akkor 20-ig. Szerelemben viszont kellemes meglepetés vagy kedves üzenet jöhet. A panda üzenete: nem minden csata érdemel kardrántást. Bika a hét elején legszívesebben a saját tempójában haladna, és ma ez nem is rossz stratégia. Pénzügyekben legyen megfontolt, egy hirtelen vásárlással érdemes várni egy napot.
2: Ha holnap is kell, akkor beszélhetünk róla, ha addig elfelejti, akkor valószínűleg nem kellett. A panda üzenete a nyugalommal többet ér, mint a kapkodás. Ikrek, telefon, üzenet, beszélgetés, újabb üzenet, ma ön lesz a saját kis hírszerkesztősége. Egy beszélgetésből azonban érdekes lehetőség születhet, ezért figyeljen arra is, amit csak mellékesen mondanak.
3: Szerelemben pedig ne célozgasson, mondja ki. A panda üzenete: a gondolatolvasás továbbra sincs az emberi alapképességek között.
2: Rák, ma érzékenyebbnek reagálhat mások hangulatára.
3: De nem kell minden problémát magára vennie.
2: Ha pedig hiányzik valaki egy kedves üzenet, többet érhet, mint egész nap azon gondolkodni, vajon ő gondol-e önre. A panda üzenete: a szeretet néha nem megfejteni kell, hanem kimutatni. Oroszlán hétfő ide vagy oda, ma van önben valami, amit észrevesznek.
3: Az oroszlán most azt mondja, hogy végre egy pontos horoszkóp.
2: Munkahelyen jó ötlettel állhat elő, szerelemben pedig egy kis bók nagyon jó helyre érkezhet. A panda üzenete: ragyogjon, de hagyjon egy kis reflektorfényt másnak is.
3: Szűz, listák készen, hét megtervezve, feladatok sorban.
2: És akkor érkezik valaki, aki mindent átír, ne bosszankodjon, ma éppen a váratlan változás hozhat valami jót. A panda üzenete: a terv remek dolog, a radír sem véletlenül létezik. És a mérleg: ma döntenie kell valamiben, amit már ideje lenne lezárni.
3: Mérleg és gyors döntés. Andrea, te szereted a veszélyt?
2: Most viszont a megérzése segíthet, szerelemben pedig egy őszinte mondat tisztább helyzetet teremthet. A panda üzeneten: nem mindig létezik tökéletes döntés, jó döntés viszont igen.
3: Skorpió, ma feltűnik önnek valami, amit mások talán észre sem vesznek.
2: Egy pillantás, egy fél mondat, egy szokatlan üzenet.
3: És a Skorpió fejében már elkészült a 12 részes nyomozósorozat. Ne következtessen túl gyorsan. A panda üzenete: a megérzés hasznos, a túlgondolás már kevésbé.
2: Na, Zenóbia?
3: Ne, még csak hétfő van.
2: De a csillagok nem nézik a naptárt. Megérkezett a nyilas. A nyilas ma kívülről nagyon szépen végzi a dolgát.
3: És belül?
2: Belül valahol egészen máshol jár. Lehet egy ember, egy találkozás, egy terv, vagy egyszerűen valami, amit nagyon vár.
3: Egy ember?
2: Én azt mondom, lehet, a csillagok fogalmaztak ki. Ma egy rövid üzenet is meglepően sokat jelenthet neki, de ne akarjon mindent azonnal tudni, hagyjon valamit szépen kibontakozni. A munkában pedig jöhet egy új ötlet, amely elsőre merésznek tűnik, de érdemes eltenni. A panda üzenete, ami fontos, azt nem mindig kell siettetni, néha éppen attól lesz szép, hogy van ideje kialakulni.
3: Ez gyanúsan romantikus lett.
2: Következő jegy:
3: Bak, hétfő van, és ön már úgy dolgozik, mintha szerda délután lenne.
2: Lassítson egy picit, nem kell az egész hetet egy nap alatt teljesíteni, este viszont tegye félre a feladatokat, és adjon időt magának. A panda üzenete: a pihenés nem lustaság, az akkumulátor sem szígyók, amikor tölteni kell. Vízöntő, ma születhet egy furcsa ötlete.
3: Mennyire furcsa?
2: Annyira, hogy először mindenki ránéz, aztán holnap már mindenki azt mondja, milyen jó ötlet volt, ne dobja el csak azért, mert szokatlan. A panda üzenete a különc ötletből néha remek terv lesz.
3: Halak, ma egy dal, illat vagy régi emlék könnyen megérintheti.
2: De ne ragadjon bele a múltba, ha van valaki, akinek mondana valamit, lehet, hogy jobb a jelenben megtenni, este pedig kifejezetten jól eshet egy kis nyugalom a panda üzenete, az emlékeket őrizze, de a mai napot élje.
3: Na, ennyi volt minden. Csillagjegy megkapta a hétfői útravalóját.
2: Annyi lesz egy picit többet.
3: Észrevettük.
2: Kérem, reklamálni a csillagoknál lehet, én csak közvetítek. És természetesen ne feledjék a panda horoszkóp játék és szórakozás. A hét történéseit nem a csillagok döntik el, abban bizony nekünk is van beleszólásunk.
3: De egy jó kávéval azért javíthatunk az esélyeken.
2: Na, ebben végre tudományos egyetértés van közöttünk. Ez volt a horoszkóp pandás módra, most pedig érkezik a mosolycsomag benne a kabaréval.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Cigi, cigi, cigi, cigi, főnök úr, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi.
5: Elnézést.
4: No, mondjad, király, mi érdeke?
5: Kókusz.
4: Mi bajod van?
5: Kókuszt
4: keresek. Jó, adjál már, figyelj, cigi, nem érdeke? Van marbolós ízű is.
5: És kókuszos esetleg van?
4: No, figyelj, van fecske ízű pelmel, meg elektromos ízű cigi is van. Adjál 5000-et, ott itt egy karton, meg kapsz ajándékba egy horvátországi nyaralás DVD-t.
5: Kókuszkön.
4: Híd a munka világába DVD.
5: És koriander nincs?
4: Mi van?
5: Koriander, a kék zacskós.
4: Chilei zombi film VHS-en, nem érdekel? Alámondásos. Meg van dán kaputelefon.
5: Nekem koriander kell, kék zacskós.
4: Az milyen ízű?
5: Kókuszos.
4: Hagyjál már! Zo kókuszó, szórakozó. Kell a box?
5: Kókuszbox. Kókusz kell, érted? Kókusz.
4: Eldobható pendrive, nem érdeke? Van rajta jó PDF fájl.
5: Nem kérek PDF-t.
4: Mely azon, mi bajod van?
5: Rossz mondta, hogy fáj.
4: Nem fáj, fájl.
5: Kétszer fáj.
4: Izlandi fájdalomcsillapító, nem érdeke? Mosni is lehet vele, rá van írva, hogy Advil Ultra. No. Mondjad, király, mi érdekel, mondjad.
5: Kókusz ízű van.
4: Halljak meg, most tényleg szivatsz ezzel a hülye kókusszal? Vagy beteg vagy? Figyeljél már, színvonalas esztrád műsor floppin, nem érdekel?
5: Van rajta Bakkara együttes?
4: Van, meg Gombé Dance Band is van.
5: És a Beach Boys-tól a Kokomo?
4: De most beugratós kérdés?
5: Francba rájött.
4: Örmény hűtőszekrény, nem érdekel?
5: Nem, mert megfázik az atléta trikóm.
4: Nem ruhát kell beletenni kaját?
5: Például sajtikát.
4: Azt igény.
5: Meg piros aranyat. Meg...
4: Kókuszt.
5: Most speciál a luftballonra gondoltam.
4: Miért nem a kókuszra?
5: Az lett volna a következő.
4: Figyelj, most veszel tőlem egy iPhone 6-ost, adok mellé egy másikat ajándékba.
5: Tényleg?
4: Igen, csak úgy kétszer annyiba kerül. No. Figyelj! Kisgyerek, figyelj! Fehér orosz végé a HDMI átalakító. Nem érdeke átalakító?
5: Olyan átalakító nincs, ami kókuszra alakítát. Nekem kókusz kell, meg a koriander, kék zacskós.
4: Napelemes gumimatrac. Ajándék 3D-s ágynemű húzattal.
5: Kapor nincs?
4: Hát kapor, te mindjárt tőlem olyat, hogy leolvad a hajat, hagyjál már. Elverlek, mint a családi pótlékot. Ha hülye vagy te? Koriander, kapor, kókusz.
5: Kókusz, hol van kókusz?
4: Olyat kapsz, hogy fekve leszel dühös. Figyelj, utolsó ajánlatom. Kézzel rajzolt fotó az Antarktiszról, érdekel?
5: Maska ízű Donald Drágó.
4: Neked nyitva hagyták a ketrecedet, vagy mivel?
5: Hát akkor se kókusz, se koriander, se Donald Drágó.
4: Nincs-e?
5: Nem is lesz.
4: Ne.
5: Egyik se?
4: Egyik se. Jó, hagyjál, most már megyek innen. Dzsihád, intifáda, gyertek.
5: Hú, és Egres?
4: Egres? Az ott van a piacon, a tesóm azt árulja.
5: Ja, te előbb is mondhatta volna, majd most már oda megyek hozzá.
4: Tessék az Egrest, az Egrest, tessék az Egrest.
5: Elnézést. Kérek egy Egrest.
4: Egy kilót?
5: Nem, egy szemet. Csak úgy az íze miatt kell. Tessék mondani.
4: Mit adjak, tessék?
5: Mondjuk kókusz van.
4: Van, mennyi kell?
5: Semmennyi, csak érdeklődtem.
0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
6: Október 5-en hétfő van, hideg reggellel, de szinte nyárias délutánnal indul a hét. Vajdaságban pedig a gyerekeké lesz a főszerep, jöjjön a pandaradar, ami igazán számít. Elkezdődött a gyermekhét. Keviben ma délelőtt 11 órakor indul a 4 napos gyermekhét. Játék, mozgás és közös élmények várják a legkisebbeket egészen csütörtökig. Szabadkán a zsinagógában szintén ma kezdődik a gyermekhét, délelőtt 10 órakor tartják a megnyitót, a gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Szermilitics és Hócsák közötti útfelújítás miatt továbbra is teljes útlezárás van. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze indulás előtt a határátkelők aktuális forgalmát. A reggeli hideg miatt helyenként köd és talajmenti fagy is előfordulhat, ezért vezessenek óvatosan. Kabát reggel, rövidújú délután, ma reggel helyenként -2 fokig ülhetett a levegő, délután viszont akár 28 fokot is mérhetünk, többnyire napos, meleg idő várható. Az európai madármegfigyelő napokhoz kapcsolódva csaknem 25-en indultak felfedező útra a Topolyai tó környékén. Távcsövekkel figyelték az éppen vonuló madarakat és az ősz természeti látványosságait. Egyten az kialakításához kezdtek ásni, végül több mint 1000 éves viking kincsre bukkantak. A régészek közben összesen mintegy 18,5 kg ezüsttárgyat találtak, és egy igazi kincses történet, mégpedig mindez Dániában történt. Ma a gyermekeké a főszerep, a gyermekhét arra emlékeztet bennünket, hogy néha a legegyszerűbb dolgok, egy közös játék, egy séta vagy néhány együtt töltött perc jelentik a legtöbbet. Mi a hétfő legnagyobb optimistája? Az ébresztő óra. Minden héten azt hiszi, örülni fogunk neki. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép hétfőt és kellemes hetet kívánunk. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Nézzük, miről ír mai számában a Magyar Szó. Önálló érdekképviseletre van szükség, ezzel a címmel számol be a lap a Vajdasági Magyar Szövetség választási kampányának folytatásáról. A küldöttség déli és középbánáti településeken jár többek között Mózsján, ahol helyi gazdákkal és családokkal is találkoztak. A beszélgetések középpontjában a helyi közösségek problémái és a Vajdasági Magyarság érdekképviselete állt. A polgárok jobb életszínvonalat érdemelnek. Alekszandár Vučić az Egyesült Szerbiai Választási Lista belgrádi nagygyűlésén arról beszélt, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata az emberek életkörülményeinek javítása. Kulturális témával folytatódik a címlap. Életre kelt a nyomtatott szó, a Vajdasági Magyar Szó lapkiadó Kft. Sajtó és Nyomda Múzeuma nem csak a múlt emlékeit őrzi, hanem a mai közönséget is igyekszik megszólítani. A múzeum kiállítását az építészeti szalon kertében mutatták be. Az oktatás is helyet kapott a mai számban, betűkre hangolódva címmel az olvasás elsajátítását segítő három kötetes feladatgyűjteményt mutatják be, amely az alsó tagozatos pedagógusok munkáját támogatja. Végül Doroszlóra látogattunk, ahol hagyományos szüreti bált rendeztek. Néptánc, muzsika és közönségi együttlét idézte fel a régi szüreti hagyományokat, a legkisebb néptáncosok pedig külön műsorral örvendeztették meg a közönséget. Ezek voltak a Magyar Szó október 5-e számának kiemelt címlap témái. Maradjanak velünk itt a Panta Rádió hullámhosszán.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A Divat Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Most pedig jöjjenek a divatpercek. Zenóbia, szerintem sok nő ismeri azt a reggelt, amikor kinyitja a szekrényt, tele van ruhával, és mégis azt mondja, nincs egy rongyom sem.
4: Persze, a következő mondat pedig, és

0: És milyen helyzet a ruhákkal?
1: Egy végkivágás például optikailag nyújthatja a nyakat és a felsőket. A deréknál finoman formázzuk ruhát, pedig szép arányokat adhatnak, anélkül, hogy szorítanának. Nagyon jól működhet egy nyitva hagyott, hosszabb kardigán, blézer vagy kabát is, mert a kétfüggőleges vonal nyújtja az összhatást.
0: Tehát nem feltétlenül a ruha mérete a titok, hanem az, hogy hol futnak a vonalak.
1: Pontosan, nem csak a fekete karcsúsét.
0: Akkor megdöntjük azt a szabályt, hogy aki karcsúbbnak szeretne látszani, csak feketét hordhat.
1: Mindenképpen a monokróm öltözködés vegyes, amikor hasonló tónusokat viselünk tetőtől talpig, egységes hosszabb vonalat adhat. Ez lehet fekete, de ugyanúgy sötétkék, bordó, csokoládébarna, szürke, vagy akár világosabb árnyalatok együtt.
0: Vagyis a fekete nadrág, fekete felső nem az egyetlen túlélési stratégia.
1: Ha a nadrág és a cipő színe közel áll egymáshoz, kevésbé törjük meg a lábvonalát, ezért hosszabbnak tűnhet, szoknyánál vagy ruhánál hasonló hatást adhat a bőrtónushoz közel álló cipő, és ehhez nem kötelező 10 centis magas sarkú.
0: Hála az égnek!
1: Egy hegyesebb ború lapos cipő vagy egy kis sarok is elegáns lehet, és mi az, ami könnyen ellenünk dolgozhat? A túlméretezett ruhák nem feltétlenül karcsúsítanak, ha minden darab nagyon bő, könnyen eltűnhetnek benne a test természetes arányai.
0: Vagyis, ha felveszek egy sátrat, és senki nem lát semmit, módszer nem biztos, hogy működik.
1: Nem feltétlenül, ha a bőnadrágot választunk, próbáljunk valamennyire formázott felső résszel egyensúlyt teremteni, ha pedig egy nagyobb pulóvert szeretünk, egy keskeny alsó rész adhat szebb arányokat.
0: És jöjjön a panda trükk!
1: Amikor felöltözünk, ne az legyen az első kérdésünk, vékonyabbnak látszom benne, hanem jól érzem magam benne, szépnek látom magam, kényelmes, kihúzom magam benne, mert ha egy ruhában magabiztosak vagyunk, automatikusan más lesz a tartásunk is.
0: És egyenes háttal már eleve egészen másképp áll rajtunk minden.
1: Pontosan, a legjobb ruhadarab ugyanis nem az, amelyik eltakar bennünket, hanem az, amelyik kiemeli azt, amit szeretünk magunkon.
0: És ha még van zsebe is,
1: akkor tökéletes.
0: Na végre egy divatszabály, amelyben 100%-ig egyetértünk.
1: Ez volt a divatpercek, ne a címkén lévő számnak öltözzünk, öltözzünk saját magunknak, és most pedig folytatódik majd a Tisza hangja, mindjárt érkezünk a biztosítási percekkel.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
4: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
5: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
2: Elérkeztünk a biztosítási percekhez, ahol ma azt nézzük meg, milyen anyagi védelmet jelenthet számunkra a munkahelyi balesetbiztosítás. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság a munkahelyen is fontos.
3: Andrea, kezdjük talán a legegyszerűbb kérdéssel. Mit nevezünk munkahelyi balesetnek?
2: Gondoljunk például arra, ha valaki munka közben elesik, megcsúszik, megsérül, egy gép használata közben, vagy más a munkavégzéssel összefüggő baleset éri. Viszont nagyon fontos, hogy pontosan mi minősül biztosítási eseménynek, azt mindig az adott biztosítási szerződési feltétel határozza meg.
3: És mit fizethet egy ilyen biztosítás?
2: A választott fedezettől függően többféle szolgáltatás szóba jöhet, például baleseti halál esetén a szerződésben meghatározott biztosítási összeg, tartós rokkantság vagy maradandó egészségkárosodás esetén szintén járhat térítés, amelynek mértéke függhet a károsodás fokától és a szerződéstől. Bizonyos biztosítások tartalmazhatnak fedezetet csonttörésre, kórházi kezelésre, műtéti beavatkozásra, vagy a baleset más következményeire is.
3: Tehát nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy minden munkahelyi balesetre ugyanannyit fizet a biztosító.
2: Pontosan, ez az egyik legfontosabb dolog. Két munkáltató biztosítása között jelentős különbség lehet. Más lehet a biztosítási összeg, mások lehetnek a kiegészítő fedezetek, és eltérhetnek a kizárások is.
3: És mi a helyzet azzal, ha valaki munkába menet szenved balesetet?
2: Ez már különösen olyan kérdés, amelynél nem szabad automatikusan igent vagy nemet mondani. A munkajogi szabályozás és a biztosítási szerződés feltételei sem feltétlenül ugyanazt jelentik, ezért mindig az adott esetet és a konkrét kötvényt kell megnézni. Természetesen először az egészségünk a legfontosabb, szükség esetén kérjük azonnal orvosi segítséget, ezután a balesetet a munkahelyen is haladéktalanul jelezni kell, és fontos megőrizni az orvosi dokumentációt, leleteket, valamint a balesettel kapcsolatos iratokat.
3: És van egy kérdés, amit akár már ma feltehetünk a munkahelyünkön.
2: Így van. Van-e munkahelyi balesetbiztosításom, és pontosan mire terjed ki? Sokan ugyanis csak akkor kezdenek érdeklődni erről, amikor már megtörtént a baleset.
3: Pedig jobb előtte tudni, hogy milyen védelem van mögöttünk.
2: Pontosan, és ne felejtsük el, magán vagy csoportos balesetbiztosítás nem ugyanaz, mint a munkával vállalót jogszabály alapján megillető társadalombiztosítási és munkajogi védelem.
3: A mai útravalónk tehát egyszerű, kérdezzünk, tájékozódjunk, és tudjuk, milyen biztosítás vonatkozik ránk.
2: Mert egy balesetet nem mindig lehet előrelátni, arra viszont fel kell készülni, hogyha megtörténik, milyen segítségre számíthatunk. A mai biztosítási percek végére pedig köszönjük rovatunk partnerének, a DDOR biztosítónak, hogy támogatásával ezekről a mindannyiunkat érintő kérdésekről is beszélhetünk a Tisza hangjában.
3: Vigyázzanak magukra a munkahelyen is!
2: Ez volt a biztosítási percek, most pedig elérkeztünk a reggeli műsorunk végéhez, holnap reggel 7 órától ébredjünk ismét együtt.
1: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
1: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 57. 3065.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm Sirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Drága tél jöhet, egyre drágább a pelet. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pelet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest. 50%-kal is magasabb a tavalyinál. Jelenleg egy tonna pelet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra. A szakember szerint az áremelkedés egyik oka, hogy a lakosság a korábbi éveknél jóval hamarabb, már júliusban megkezdte a tüzelőanyag beszerzését, ami rövid idő alatt jelentősen megnövelte a keresletet. A hazai gyártók a belföldi szükségletek mintegy 90-92%-át fedezik, így a szakember szerint nem kell hiánytól tartani. Glavonyic arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén először fordulhat elő, hogy a pelet használata drágább lehet az éjszakai árammal való fűtésnél. A fogyasztóknak azt tanácsolja, hogy ne vásároljanak pánikszerűen és ne fizessenek a jelenlegi legmagasabb árakon. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbiában tavaly a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalma meghaladta a 2 milliárd 200 millió eurót, ami lakosonként több mint 300 eurót jelent. Ebbe az összegben nem számították bele azokat az étrendkiegészítőket, amelyeket a polgárok saját maguk vásárolnak meg. A legnagyobb 15%-os növekedést a vényköteles gyógyszereknél jegyezték fel. Ide tartozik az onkológiai betegek kezelése, valamint az idegrendszeri és az anyagcsere betegségek terápiájára szól. Készítmények is. A szerbiai gyógyszer és orvostechnikai eszközök ügynöksége szerint az országban 5146 törzskönyvezett gyógyszer van, köztük a legújabb és legköltségesebb terápiák közül is több, így biztosítani tudják a betegek számára szükséges kezeléseket. A cél az is, hogy minél több a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer kerüljön fel erre a bizonyos listára. A gyógyszergyártó vállalatok ma már eljönnek Szerbiába, a betegek hozzájutnak a legújabb terápiákhoz, és lehetőségük van klinikai vizsgálatokon is részt venni. Jelenleg mintegy 349 emberi felhasználásra szánt klinikai gyógyszerkísérlet és vizsgálat zajlik, mondta Pavle Zelić, a gyógyszer és orvostechnikai eszközök ügynökségének képviselője. A szakemberek szerint az idősödő társadalom miatt a következő években tovább növekedhet a gyógyszerek és a korszerű terápiák iránti igény Szerbiában. A hétfői forgalomban is vezessenek fokozott figyelemmel, több útszakaszon továbbra is munkálatok zajlanak. Aki Magyarország felé indul indulás előtt, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelők aktuális forgalmát. A reggel Vajdaságban hűvös, ezért különösen figyeljünk a párás, nedves útszakaszokra. Vezessenek óvatosan és érjenek célba biztonságban.
0: Időjárás.
3: A mai derűs, de hideg reggel után napközben fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet és kisüt a nap. Gyenge és mérsékelt erejű délkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 6, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 213 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Samo za ST Cable korisnike do 9 mjeseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
0: Svoda.

Október 5-e hétfő van, hideg reggellel, de szinte nyárias délutánnal indul a hét. Vajdaságban pedig a gyerekeké lesz a főszerep. Jöjjön a pandaradar, ami igazán számít. Elkezdődött a gyermekhét. Keviben ma délelőtt 11 órakor indul a 4 napos gyermekhét. Játék, mozgás és közös élmények várják a legkisebbeket egészen csütörtökig. Szabadkán a zsinagógában szintén ma kezdődik a gyermekhét, délelőtt 10 órakor tartják a megnyitót, a gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Szermilitics és Hócsák közötti útfelújítás miatt továbbra is teljes útlezárás van. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze indulás előtt a határátkelők aktuális forgalmát. A reggeli hideg miatt helyenként köd és talajmenti fagy is előfordulhat, ezért vezessenek óvatosan. Kabát reggel, rövidújú délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett a levegő, délután viszont akár 28 fokot is mérhetünk, többnyire napos, meleg idő várható. Az európai madármegfigyelő napokhoz kapcsolódva csaknem 25-en indultak felfedező útra a Topolyai tó környékén. Tápcsövekkel figyelték az éppen vonuló madarakat és az ősz természeti látványosságait. Egy terasz kialakításához kezdtek ásni, végül több mint 1000 éves viking kincsre bukkantak. A régészek közben összesen mintegy 18,5 kg ezüsttárgyat találtak, és egy igazi kincses történet, mégpedig mindez Dániában történt. Ma a gyermekeké a főszerep, a gyermekhét arra emlékeztet bennünket, hogy néha a legegyszerűbb dolgok, egy közös játék, egy séta vagy néhány együtt töltött perc jelentik a legtöbbet. Mi a hétfő legnagyobb optimistája? Az ébresztő óra. Minden héten azt hiszi, örülni fogunk neki. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép hétfőt és kellemes hetet kívánunk. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Shine, stop. What's your life? Shine, stop.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kizárólag az STK Cable előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK Cable.tv.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő szerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Drága tél jöhet, egyre drágább a pelet. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pelet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest. 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pelet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra. A szakember szerint az áremelkedés egyik oka, hogy a lakosság a korábbi éveknél jóval hamarabb, már júliusban megkezdte a tüzelőanyag beszerzését, ami rövid idő alatt jelentősen megnövelte a keresletet. A hazai gyártók a belföldi szükségletek mintegy 90-92%-át fedezik, így a szakember szerint nem kell hiánytól tartani. Glavonyic arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén először fordulhat elő, hogy a pelet használata drágább lehet az éjszakai árammal való fűtésnél. A fogyasztóknak azt tanácsolja, hogy ne vásároljanak pánikszerűen és ne fizessenek a jelenlegi legmagasabb árakon. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbiában tavaly a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalma meghaladta a 2 milliárd 200 millió eurót, ami lakosonként több mint 300 eurót jelent. Ebbe az összegben nem számították bele azokat az étrendkiegészítőket, amelyeket a polgárok saját maguk vásárolnak meg. A legnagyobb 15%-os növekedést a vényköteles gyógyszereknél jegyezték fel. Ide tartozik az onkológiai betegek kezelése, valamint az idegrendszeri és az anyagcsere betegségek terápiájára szolgálja. Készítmények is. A szerbiai gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynöksége szerint az országban 5146 törzskönyvezett gyógyszer van, köztük a legújabb és legköltségesebb terápiák közül is több, így biztosítani tudják a betegek számára szükséges kezeléseket. A cél az is, hogy minél több a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer kerüljön fel erre a bizonyos listára. A gyógyszergyártó vállalatok ma már eljönnek Szerbiába, a betegek hozzájutnak a legújabb terápiákhoz, és lehetőségük van klinikai vizsgálatokon is részt venni. Jelenleg mintegy 349 emberi felhasználásra szánt klinikai gyógyszerkísérlet és vizsgálat zajlik, mondta Pavle Zelić, a gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynökségének képviselője. A szakemberek szerint az idősödő társadalom miatt a következő években tovább növekedhet a gyógyszerek és a korszerű terápiák iránti igény Szerbiában. A hétfői forgalomban is vezessenek fokozott figyelemmel, több útszakaszon továbbra is munkálatok zajlanak. Aki Magyarország felé indul indulás előtt, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelők aktuális forgalmát. A reggel Vajdaságban hűvös, ezért különösen figyeljünk a párás, nedves útszakaszokra. Vezessenek óvatosan és érjenek célba biztonságban.
0: Időjárás.
2: A mai derűs, de hideg reggel után napközben fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet és kisüt a nap. Gyenge és mérsékelt erejű délkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 6, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 213 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: mi az a nagy dolog, amit ezen a héten hétvégére szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta? Következik a nap kérdése, és az önök válaszaiból válogattunk. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Rendet rakni a ruhás szekrényben már hetek óta csak becsukom gyorsan az ajtaját, hogy ne lássam. Zoltán a következő üzenetet küldte, elvinni az autót lemosni, már lassan rá sem lehet írni az oldalára, hogy mosd le. Erzsébet a következő üzenetet küldte, felhívni egy régi barátnőmet, mindig azt mondom, majd holnap, ezen a héten tényleg megteszem. Gábor a következő üzenetet küldte, elkezdeni esténként sétálni, nem sokat, csak fél órát, valahol el kell kezdeni. Kati a következő üzenetet küldte, kiválogatni a fényképeket a telefonomból, több ezer van, úgyhogy lehet, hogy ezt jövő hétre is halasztom. És névnévekül kaptuk a következő üzenetet, kimondani valakinek valamit, amit már nagyon régóta szeretnék, azt hiszem, itt az ideje. Na, ezek után már nincs kifogás, ha kimondtuk a Panda Rádióban, ezen a héten meg is kell csinálni, maradjanak velünk továbbra is!
1: Fény, az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szólád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotel Sirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Október 5-en hétfő van, hideg reggellel, de szinte nyárias délutánnal indul a hét. Vajdaságban pedig a gyerekeké lesz a főszerep. Jöjjön a pandaradar, ami igazán számít. Elkezdődött a gyermekhét. Keviben ma délelőtt 11 órakor indul a 4 napos gyermekhét. Játék, mozgás és közös élmények várják a legkisebbeket egészen csütörtökig. Szabadkán a zsinagógában szintén ma kezdődik a gyermekhét, délelőtt 10 órakor tartják a megnyitót, a gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Szernyilitics és Hócsák közötti útfelújítás miatt továbbra is teljes útlezárás van. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze indulás előtt a határátkelők aktuális forgalmát. A reggeli hideg miatt helyenként köd és talajmenti fagy is előfordulhat, ezért vezessenek óvatosan. Kabát reggel, rövidújú délután, ma reggel helyenként -2 fokig ülhetett a levegő, délután viszont akár 28 fokot is mérhetünk, többnyire napos, meleg idő várható. Az európai madármegfigyelő napokhoz kapcsolódva csaknem 25-en indultak felfedező útra a Topolyai tó környékén. Távcsövekkel figyelték az éppen vonuló madarakat és az ősz természeti látványosságait. Egy terasz kialakításához kezdtek ásni, végül több mint 1000 éves viking kincsre bukkantak. A régészek közben összesen mintegy 18,5 kg ezüsttárgyat találtak, és egy igazi kincses történet, mégpedig mindez Dániában történt. Ma a gyermekeké a főszerep, a gyermekhét arra emlékeztet bennünket, hogy néha a legegyszerűbb dolgok, egy közös játék, egy séta vagy néhány együtt töltött perc jelentik a legtöbbet. Mi a hétfő legnagyobb optimistája? Az ébresztő óra. Minden héten azt hiszi, örülni fogunk neki. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép hétfőt és kellemes hetet kívánunk. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámon.

az ST Cable előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. Amíg jobb otthoni netért, válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. stcable.tv.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanyesha.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivő kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának idéglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Drága tél jöhet, egyre drágább a pelet. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pelet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest. 50%-kal is magasabb a tavalyinál. Jelenleg egy tonna pelet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra. A szakember szerint az áremelkedés egyik oka, hogy a lakosság a korábbi éveknél jóval hamarabb, már júliusban megkezdte a tüzelőanyag beszerzését, ami rövid idő alatt jelentősen megnövelte a keresletet. A hazai gyártók a belföldi szükségletek mintegy 90-92%-át fedezik, így a szakember szerint nem kell hiánytól tartani. Glavonyic arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén először fordulhat elő, hogy a pelet használata drágább lehet az éjszakai árammal való fűtésnél. A fogyasztóknak azt tanácsolja, hogy ne vásároljanak pánikszerűen és ne fizessenek a jelenlegi legmagasabb árakon. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbiában tavaly a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalma meghaladta a 2 milliárd 200 millió eurót, ami lakosonként több mint 300 eurót jelent. Ebbe az összegben nem számították bele azokat az étrendkiegészítőket, amelyeket a polgárok saját maguk vásárolnak meg. A legnagyobb 15%-os növekedést a vényköteles gyógyszereknél jegyezték fel. Ide tartozik az onkológiai betegek kezelése, valamint az idegrendszeri és az anyagcsere betegségek terápiájára szól. Készítmények is. A szerbiai gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynöksége szerint az országban 5146 törzskönyvezett gyógyszer van, köztük a legújabb és legköltségesebb terápiák közül is több, így biztosítani tudják a betegek számára szükséges kezeléseket. A cél az is, hogy minél több a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer kerüljön fel erre a bizonyos listára. A gyógyszergyártó vállalatok ma már eljönnek Szerbiába, a betegek hozzájutnak a legújabb terápiákhoz, és lehetőségük van klinikai vizsgálatokon is részt venni. Jelenleg mintegy 349 emberi felhasználásra szánt klinikai gyógyszerkísérlet és vizsgálat zajlik, mondta Pavle Zelić, a gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynökségének képviselője. A szakemberek szerint az idősödő társadalom miatt a következő években tovább növekedhet a gyógyszerek és a korszerű terápiák iránti igény Szerbiában. A hétfői forgalomban is vezessenek fokozott figyelemmel, több útszakaszon továbbra is munkálatok zajlanak. Aki Magyarország felé indul indulás előtt, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelők aktuális forgalmát. A reggel Vajdaságban hűvös, ezért különösen figyeljünk a párás, nedves útszakaszokra. Vezessenek óvatosan és érjenek célba biztonságban.
0: Időjárás.
2: A mai derűs, de hideg reggel után napközben fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet és kisüt a nap. Gyenge és mérsékelt erejű délkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 6, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 213 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT scan, skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

mi az a nagy dolog, amit ezen a héten hétvégére szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta. Következik a nap kérdése, és az önök válaszaiból válogattunk. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Rendet rakni a ruhás szekrényben már hetek óta csak becsukom gyorsan az ajtaját, hogy ne lássam. Zoltán a következő üzenetet küldte, elvinni az autót lemosni, már lassan rá sem lehet írni az oldalára, hogy mosd le. Erzsébet a következő üzenetet küldte, felhívni egy régi barátnőmet, mindig azt mondom, majd holnap, ezen a héten tényleg megteszem. Gábor a következő üzenetet küldte, elkezdeni esténként sétálni, nem sokat, csak fél órát, valahol el kell kezdeni. Kati a következő üzenetet küldte, kiválogatni a fényképeket a telefonomból, több ezer van, úgyhogy lehet, hogy ezt jövő hétre is halasztom. És névnévekül kaptuk a következő üzenetet, kimondani valakinek valamit, amit már nagyon régóta szeretnék, azt hiszem, itt az ideje. Na ezek után már nincs kifogás, ha kimondtuk a Panda Rádióban, ezen a héten meg is kell csinálni, maradjanak velünk továbbra is!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szép délután kívánok mindenkinek, Andrea vagyok, és ez itt a Tisza hangja délutáni magazinja a Panda Rádióban. Hétfő van, túl vagyunk a nap nagyobb részén, úgyhogy aki reggel még azt gondolta, hogy ezt a hétfőt valahogy túl kell élni, annak van egy jó hírem, egészen jól haladunk. Nézzünk vissza néhány percre arra is, miről beszélgettünk ma reggel a Tisza hangjában. A napot egy gondolattal kezdtük, nem kell hétfőn az egész hetet megoldanod, elég, ha ma teszel egyetlen jó lépést. Talán ezt délután sem késő megfogadni. Nem kell mindent ma befejezni, nem kell már hétfőn kipipálni a pénteki feladatokat. Néha tényleg elég egyetlen olyan dolog, amire este azt mondhatjuk, na ezt ma megtettem. Ehhez kapcsolódott a nap kérdése is. Mi az az egyetlen dolog, amit ezen a héten végre szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta? Lehet az egy telefonhívás, egy régóta húzódó ügy, egy kis mozgás, rendrakás, vagy akár az is, hogy végre szakítunk egy kis időt saját magunkra, és ha ma még nem kezdtük el, semmi baj, holnap is nap van, csak ebből nehogy az legyen, hogy decemberben azt mondjuk majd jövőre. A konyhai kalandokban ma egy olyan süteményt készítettünk, amelynek már a neve is veszélyesen jól hangzik, csokis kávés szelet. Puha, csokoládés kávés tészta, kávékrém, a tetején pedig egy kis étcsokoládé, a panda csavarhoz pirított mogyoró és egy kevés olvasztott étcsokoládé is került. A legnehezebb részt viszont továbbra sem sikerült megoldanunk. Hány szelet számít egy adagnak? A hivatalos válasz egy. A panda válasza attól függ, hányszor megyünk vissza a konyhába. A zenetörténeti morzsákban ma egy kicsit visszarepültünk a 2000-es évek elejére, és felidéztük a Vizion együttest. A formáció 2002-ben alakult, és olyan dalokkal vált ismerté, mint az Énekeld velem, a Valami más, vagy a sokak által jól ismert Bárcsak újra itt lennél. És itt jön a reggeli felismerés, ha egy dalról azt mondjuk, hogy ó, hát ezt én nem is volt olyan régen, majd kiderül, hogy több mint 20 éve hallgattuk, akkor nem öregszünk, csak egyre gazdagabb a zenei archívumunk. Az időgépünk is beindult, hiszen megnéztük, mi minden történt október 5-én. 1962-ben különösen érdekes év volt ez a napon. Bemutatták az első James 1962-ben különösen érdekes év volt ezen a napon, bemutatták az első James Bond mozifilmet, a Dr. No-t, amelyben Sean Connery alakította a 007-es ügynököt. Később felidéztük Steve Jobs munkásságát is, és a születésnapot is találtunk, mégpedig Keith Vincent, ma 51 éves, úgyhogy október 5-ére jutott film, zene és technika történet is. A Szépség és Egészség percekben ma egy olyan panaszról beszélgettünk, amelyet hajlamosak vagyunk elintézni azzal, hogy majd elmúlik az állkapocs fájdalomról. Ha egyszer-egyszer kellemetlen egy nagy ásítás, attól még nem kell rögtön megijedni, viszont ha az állkapocs rendszeresen fáj, nehezen nyílik, akad, vagy a rágás és az ásítás is kellemetlenné válik, érdemes kivizsgáltatni. A háttérben állhat többek között fogszorítás, fogcsikorgatás, túlterhelt rágóizom, vagy az állkapocs ízület problémája. És egy fontos üzenet maradt a végére, a visszatérő fájdalmat ne szokjuk meg csak azért, mert már régóta velünk van. A csillagokat sem hagytuk ki a horoszkóp panda módra, természetesen kiosztottam mindenkinek a hétfői útravalót. Volt, akinek lassítást javasolt, másnak egy kis bátorságot, megint másnak azt, hogy ne gondoljon túl minden félmondatot. A nyilasnál pedig hát ott a csillagok megint gyanúsan romantikus hangulatba kerültek. Azt üzenték, ami fontos, azt nem mindig kell siettetni. Néha éppen attól lesz szép, hogy van ide kialakulni. Ennyit mondok, a többit intézze minden nyilas a saját csillagaival. A divatpercekben pedig azt néztük meg, milyen ruhákban érezhetjük magunkat optikailag karcsúbbnak, nyújtottabbnak, és kiderült, hogy nem kell tetőtől talpig feketébe öltözni. Egy jó derékvonal, egy végkivágás, a megfelelő szabás, a függőleges vonalak, vagy az egymáshoz közeli árnyalatok sokat változtathatnak az összhatáson, de a legfontosabb tanácsunk ez volt. Ne csak azt kérdezzük a tükörtől, hogy vékonyabbnak látszom-e ebben, hanem azt is, jól érzem magam benne, mert egy olyan ruhában, amelyben magabiztosnak érezzük magunkat, még a tartásunk is megváltozik. A biztosítási percekben arról beszéltünk, hogy egy biztosítás a konkrét szerződés feltételeitől függően különböző baleseti következményekre nyújthat anyagi térítést, és elhangzott egy nagyon egyszerű kérdés, amelyet érdemes lehet a saját munkahelyükön is feltenni. Van-e munkahelyi balesetbiztosításom, és pontosan mire terjed ki? Mert jobb ezt akkor tudni, amikor még nincs baj. És ezzel lassan a mai délutáni magazin végére is értünk. Ha a hétfő eddig nem volt tökéletes, az egyáltalán nem baj. Még mindig van belőle annyi, hogy történjen valami jó, egy finom vacsora, egy telefonhívás, egy ölelés, egy kedvenc dal, vagy egyszerűen csak az a pillanat, amikor végre leülünk, és azt mondjuk, mára ennyi elég volt. Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották itt a Panda Rádió hullámhosszán, de még véletlenül se kapcsolják ki a rádiót, mert hétfőből ennyi komolyság bőven elég volt. Most viszont jöjjön valami, amihez nem kell se biztosítás, se horoszkóp, se divattanács, csak egy kis humorérzék. Jön a kabaré!
1: Cigi, cigi, cigi, cigi, főnök úr, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi, cigi.
2: Elnézést.
1: No, mondjad, király, mi érdeke?
2: Kókusz.
1: Mi bajod van?
2: Kókuszt
1: keresek. Jó, adjál már, figyeljé, cigi, nem érdeke? Van marbolós ízű is.
2: És kókuszos esetleg van.
1: No, figyeljé. Van fecske ízű pelmel, meg elektromos ízű cigi is van. Adjál 5000-et, ott itt egy karton, meg kapsz ajándékba egy horvátországi nyaralás DVD-t.
2: Kókuszkelen.
1: Híd a munka világába DVD.
2: És koriander nincs?
1: Mi van?
2: Koriander, a kék zacskós.
1: Chilei zombi film VHS-en, nem érdekel? Alámondásos. Meg van dán kaputelefon.
2: Nekem koriander kell, kék zacskós.
1: Az milyen ízű?
2: Kókuszos.
1: Hagyjál már! Za kókusza, szórakozó. Kell a box?
2: Kókuszbox. Kókusz kell, érted?
1: Kókusz. Eldobható pendrive, nem érdekel? Van rajta jó PDF file.
2: Nem kérek PDF-t.
1: Mely azon, mi bajod van?
2: Rossz mondta, hogy fáj.
1: Nem fáj, fáj.
2: Kétszer fáj.
1: Izlandi fájdalomcsillapító, nem érdekel? Mosni is lehet vele, rá van írva, hogy Advil Ultra. No. Mondjad, király, mi érdekel? Mondjad.
2: Kókuszízű van.
1: Hallják, meg most tényleg szivatsz ezzel a hülye kókusszal? Vagy beteg vagy? Figyeljél már! Színvonalas esztrád műsor floppin, nem érdekel?
2: Van rajta Bakkara együttes?
1: Van, meg Gombay Dance Band is van.
2: És a Beach Boys-tól a Kokomo?
1: De most beugratós kérdés?
2: Francba rájött.
1: Örmény hűtőszekrény, nem érdekel?
2: Nem, mert megfázik az atléta trikóm.
1: Nem ruhát kell beletenni kaját?
2: Például sajtikát.
1: Azt igen.
2: Meg piros aranyat. Meg...
1: Kókuszt.
2: Most speciál a luftballonra gondoltam.
1: Miért nem a kókuszra?
2: Az lett volna a következő.
1: Figyelj, most veszel tőlem egy iPhone 6-ost, adok mellé egy másikat ajándékba.
2: Tényleg?
1: Igen, csak úgy kétszer annyiba kerül. No. Figyelj! Kisgyerek, figyelj! Fehér orosz végé a HDMI átalakító. Nem érdeke átalakító?
2: Olyan átalakító nincs, ami kókuszra alakítát. Nekem kókusz kell, meg a koriander, kékzacskós.
1: Napelemes gumimatrac. Ajándék 3D-s ágynemű húzattal.
2: Kapor nincs.
1: Ha kapor, te mindjárt tőlem olyat, hogy leolvad a hajat, hagyjál már. Elverlek, mint a családi pótlékot. Ha hülye vagy te? Koriander, kapor, kókusz.
2: Kókusz, hol van kókusz?
1: Olyat kapsz, hogy fekve leszel dühös. Figyelj, utolsó ajánlatom. Kézzel rajzolt fotó az Antarktiszról, érdekel?
2: Maska ízű Donald Drágó.
1: Neked nyitva hagyták a ketrecedet, vagy mi van?
2: Hát akkor se kókusz, se koriander, se Donald Drágó.
1: Nincs-e?
2: Nem is lesz.
1: Ne.
2: Egyik se?
1: Egyik se, jóval adjál, most már megyek innen. Dzsihád, intifáda, gyertek!
2: Hú, és Egres?
1: Egres, az ott van a piacon, a tesóm azt árulja.
2: Ja, te előbb is mondhatta volna, most már oda megyek hozzá.
1: Tessék az Egrest, az Egrest, tessék az Egrest.
2: Elnézést, kérek egy Egrest.
1: Egy kilót?
2: Nem, egy szemet. Csak úgy az íze miatt kell. Tessék mondani.
1: Mit adjak, tessék?
2: Mondjuk kókusz van.
1: Van, mennyi kell?
2: Semmennyi, csak érdeklődtem.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: reklamu.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Sornya György ötvös, Ganizsa Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 57. 3065.
3: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Október 11-ig meghosszabbította az ügyvivőszerb kormány a kőolaj származékok jövedéki adójának ideiglenes csökkentéséről szóló döntését. Az intézkedés korábbi határideje október 4-e volt. A módosítás alapján a csökkentett jövedéki adó mértékek továbbra is érvényben maradnak. Drága tél jöhet, egyre drágább a pelet. Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pelet áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest. 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pelet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra. A szakember szerint az áremelkedés egyik oka, hogy a lakosság a korábbi éveknél jóval hamarabb, már júliusban megkezdte a tüzelőanyag beszerzését, ami rövid idő alatt jelentősen megnövelte a keresletet. A hazai gyártók a belföldi szükségletek mintegy 90-92%-át fedezik, így a szakember szerint nem kell hiánytól tartani. Glavonyics arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén először fordulhat elő, hogy a pelet használata drágább lehet az éjszakai árammal való fűtésnél. A fogyasztóknak azt tanácsolja, hogy ne vásároljanak pánikszerűen és ne fizessenek a jelenlegi legmagasabb árakon. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbiában tavaly a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök forgalma meghaladta a 2 milliárd 200 millió eurót, ami lakosonként több mint 300 eurót jelent. Ebbe az összegben nem számították bele azokat az étrendkiegészítőket, amelyeket a polgárok saját maguk vásárolnak meg. A legnagyobb 15%-os növekedést a vényköteles gyógyszereknél jegyezték fel. Ide tartozik az onkológiai betegek kezelése, valamint az idegrendszeri és az anyagcsere betegségek terápiájára szolgáló készítmények is. A szerbiai gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynöksége szerint az országban 5146 törzskönyvezett gyógyszer van, köztük a legújabb és legköltségesebb terápiák közül is több, így biztosítani tudják a betegek számára szükséges kezeléseket. A cél az is, hogy minél több a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer kerüljön fel erre a bizonyos listára. A gyógyszergyártó vállalatok ma már eljönnek Szerbiába, a betegek hozzájutnak a legújabb terápiákhoz, és lehetőségük van klinikai vizsgálatokon is részt venni. Jelenleg mintegy 349 emberi felhasználásra szánt klinikai gyógyszerkísérlet és vizsgálat zajlik, mondta Pavle Zelić, a gyógyszer- és orvostechnikai eszközök ügynökségének képviselője. A szakemberek szerint az idősödő társadalom miatt a következő években tovább növekedhet a gyógyszerek és a korszerű terápiák iránti igény Szerbiában. A hétfői forgalomban is vezessenek fokozott figyelemmel, több útszakaszon továbbra is munkálatok zajlanak. Aki Magyarország felé indul indulás előtt, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelők aktuális forgalmát. A reggel Vajdaságban hűvös, ezért különösen figyeljünk a párás, nedves útszakaszokra. Vezessenek óvatosan és érjenek célba biztonságban.
0: Időjárás.
2: A mai derűs, de hideg reggel után napközben fokozatosan felmelegszik a hőmérséklet és kisüt a nap. Gyenge és mérsékelt erejű délkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 6, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 213 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Október 5-en hétfő van, hideg reggellel, de szinte nyárias délutánnal indul a hét. Vajdaságban pedig a gyerekeké lesz a főszerep, jöjjön a pandaradar, ami igazán számít. Elkezdődött a gyermekhét. Keviben ma délelőtt 11 órakor indul a 4 napos gyermekhét. Játék, mozgás és közös élmények várják a legkisebbeket egészen csütörtökig. Szabadkán a zsinagógában szintén ma kezdődik a gyermekhét, délelőtt 10 órakor tartják a megnyitót, a gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Szermilitics és Hócsák közötti útfelújítás miatt továbbra is teljes útlezárás van. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze indulás előtt a határátkelők aktuális forgalmát. A reggeli hideg miatt helyenként köd és talajmenti fagy is előfordulhat, ezért vezessenek óvatosan. Kabát reggel, rövidújú délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett a levegő, délután viszont akár 28 fokot is mérhetünk, többnyire napos, meleg idő várható. Az európai madármegfigyelő napokhoz kapcsolódva csaknem 25-en indultak felfedező útra a Topolyai tó környékén. Távcsövekkel figyelték az éppen vonuló madarakat és az ősz természeti látványosságait. Egy terasz kialakításához kezdtek ásni, végül több mint 1000 éves viking kincsre bukkantak. A régészek közben összesen mintegy 18,5 kg ezüsttárgyat találtak, és egy igazi kincses történet, mégpedig mindez Dániában történt. Ma a gyermekeké a főszerep, a gyermekhét arra emlékeztet bennünket, hogy néha a legegyszerűbb dolgok, egy közös játék, egy séta vagy néhány együtt töltött perc jelentik a legtöbbet. Mi a hétfő legnagyobb optimistája? Az ébresztő óra. Minden héten azt hiszi, örülni fogunk neki. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép hétfőt és kellemes hetet kívánunk. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Ez volt a reklám.
3: It's 5 o'clock in the morning.

az a nagy dolog, amit ezen a héten hétvégére szeretne megtenni, és eddig mindig halogatta? Következik a nap kérdése, és az önök válaszaiból válogattunk. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Rendet rakni a ruhásszekrényben már hetek óta csak becsukom gyorsan az ajtaját, hogy ne lássam. Zoltán a következő üzenetet küldte, elvinni az autót lemosni, már lassan rá sem lehet írni az oldalára, hogy mos le. Erzsébet a következő üzenetet küldte, felhívni egy régi barátnőmet, mindig azt mondom, majd holnap, ezen a héten tényleg megteszem. Gábor a következő üzenetet küldte, elkezdeni esténként sétálni, nem sokat, csak fél órát, valahol el kell kezdeni. Kati a következő üzenetet küldte, kiválogatni a fényképeket a telefonomból, több ezer van, úgyhogy lehet, hogy ezt jövő hétre is halasztom. És névnévekül kaptuk a következő üzenetet, kimondani valakinek valamit, amit már nagyon régóta szeretnék, azt hiszem, itt az ideje. Na ezek után már nincs kifogás, ha kimondtuk a Panda Rádióban, ezen a héten meg is kell csinálni, maradjanak velünk továbbra is!

Watch the edit.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Class. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

A mic!

0: just like
1: bye-bye.

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Vagyott Amerika.
1: Ez csak tízlet.
2: Mekkora tűz.
1: Mekkora fős.
3: Tessék a mikrofon.
0: Te mit mondja?
4: Vigyázz egy tigris.
0: Húzok a föld. Mégis.
5: Te, az ott egy színész.
6: Ám egy múlnál szívül.
0: Mi ez?
2: Emelkedünk.
7: Hó, repülünk.
2: Az egész színpad.
8: Balhajtómű.
9: Rendben.
8: Jobbhajtómű.
9: Rendben.